0: Nem kell? Álmos maradj.
1: Vagyok már elég öreg hozzá, igen.
2: Betoljok.
1: Na, azért ne. Azért maradjunk.

0: napjainkban. Jó. Ez, bocsánat, kiszaladt csak.
1: Hát ez úgy szokott.
0: Igen. Van ilyen.
2: Korona Café. Beindítja a napodat. Korona FM 100. Itthon vagy. Itthon vagy. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ők megkoronázták a siker útját. Reklám. Barkácsol vagy nagy projektbe vágott, de hiányzik a tökéletes kötőelem. Ne keressen tovább! Megnyílt az Alfa Csavar üzlet Kalocsán, a Szent István Király út 81-ben. Itt egy helyen talál meg mindent. Csavarok, szegek, zárak, dübelek, vasalatok és persze a teljes rögzítés technika. Profi minőség, kedvező árak és szakértői kiszolgálás várja. Alfa Csavar. Ami mindent összetart.
3: A Golgota Temetkezési Szolgáltató Kft. Kalocsán és környékén már több mint 30 éve az önök szolgálatában áll. A legnehezebb pillanatokban számíthatnak ránk. Minden részletet gondosan megtervezünk, hogy méltó emléket állítsunk szeretteinek.
4: Temetkezések teljes körű lebonyolítása. Golgota. Kalocsa. Obermayer tér 7. A Spárral szemben.
3: Köszönjük a bizalmukat!
5: Fogtőn Magyarország napraforgó termesztő vidékének szívében működik a Louis Dreyfus Company, röviden LDC. Európa egyik legnagyobb napraforgó magfeldolgozója, ahol kiváló minőségű napraforgóolajat és lecitint állítunk elő. Az LDC-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy együtt fejlődjünk a tevékenységeinkhez kötődő helyi közösségekkel. Szeretne többet megtudni rólunk? Érdekli, milyen üzleti lehetőségeket kínálunk? Látogasson el a www.ldc.com weboldalra.
3: Ingatlant adna el, vagy új otthont keres Kalocsán és környékén? Jó hírünk van! Megnyílt a Duna House Kalocsa.

0: Duna House. Otthont teremtünk.
1: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
2: A te hirdetésed mikor szól?
1: Hívd most a 78-as körzet koronát.
2: Reklámot hallottál.
3: Reggel felkelsz.